ne mere tugini ki gaza uchat kes tugaru ki de hanusa tugene uchat kes ekko